0: Gratulujem önök!
1: Gigi!
2: Bien sûr!
1: Bonhomme!
2: Pardon!
1: Partie consistante, déjà!